kinézek ablakon, alajbimat gombolom, jaj, alajbimat gombolom, szeret.

másik nevet magán, de a felelősség súlya, hogyha kell emberek faszán. Rabok legyük vagy szaladok túl Anglián, Kanadán. Kimaradt itt, akinek szólhat a balladám, közben az ország jobban teljesít. Hú, ez fasság. A saját céged van itthon a legnagyobb rabság. Amit akar a propaganda, injektálja te belé. Csak a sír, akinek van, de ott sosem elég. Addiktív a néhes, nyíltan lop, mindenki sátszázza. Ős keresztény, ki nem jár